August Barrio következik most, és egy vadonatúj dal. Mind a spagetti. Már jól hangzik.

A mai újdonságok közül az utolsó dal címe My Destiny. Ez a Delinquent. Folytatás egy hét múlva. Let me tell them what time it is.

0: Újdonságok pontosan egy hét múlva a szokott időben.
1: És most együtt a Rádió Bézs és a poptarisztja.hu kezdődik a Bétó Show Bétót Lászlóval.
0: Julie Driscoll, Brian Auger and Trinity. Egy klasszikus a legelején, ezzel köszöntöm a Bézs hallgatóit is. Ez az Indian Rope Man.

Csak egy Hammond tud így szólni. Julie Driscoll, Brian Ogden Trinity, ez volt az Indian Rope Man. Mr. Zhivago, Tell by Your Eyes.

Ez volt a Man at Work Ausztráliából. Ez volt a Down Under. London Beat. I've been thinking about you.

I've been thinking about you, as volta London Beat. És ez már a Scorpio DJ Hori remek mixében. Az beszéli már az egész város.

Az beszéli már az egész város. Ez volt a Skorpió. Visszarepülünk 1974-be. Akkor készült ez a csoda, melyet a fonográf énekelt és játszott Tolcsvai Laci kitűnő dala Brodiano szövegével itt az első villamos.

0: Egy fantasztikus hangulány következik, Krista.
1: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
0: Látás sérült.
1: Mint valaki hol a nyáron.
0: Életkedve töretlen. Egy albumot készített Elfelejtett álom címmel. Most a címadódal Krisztától.

0: Daloy Daloy Jazz Gitár, egy korai Hungária. A korszak egyik nagy slágere volt ez. Ez volt tehát a Hungária.
1: Yeah,
0: Miami.
1: South Beach,
0: bring it. És Will Smith.

Anno komoly harcokat folytatott Louis Armstronggal a menedzsment, hiszen a most következő dalt Armstrong nem akarta eljátszani, nem akarta elénekelni. Azt mondja, ennek semmi köze nincs a jazzhez, én pedig egy jazzista vagyok, és nekem ez nem jó. De végül addig küzdöttek vele, amíg bement a stúdióba, na jó, a ti kedvetekért. És elkészült minden idők egyik legnagyobb csodája. What a wonderful world. Trees of green. Louis Armstrong.

Louis Armstrong, Grammy-díjas amerikai jazz trombitás, énekes, zenekarvezető, a jazz történet egyik legnagyobb és legismertebb alakja. Miles Davis mondta róla, nem tudsz olyat játszani a modern trombitán, ami ne tőle származna, főleg a modern vackokat figyelembe véve. What a wonderful world! Magic Effort.

Ez volt a Magic Affair. Bonnie Tyler is itt hagyott bennünket, és már ott felettünk a mennyben énekli ezt a csodát, amelyet eredetileg Simon & Garfunkel. Ez a Bridge Over Troubled Water. És Bonnie Tyler.

Egy nagyon nagy hangot veszítettünk el. Bonnie Tyler énekelt, Simon & Garfunkel csodája volt ez. Ez volt a Bridge Over Troubled Water. Electric Light Orchestra. Ez a Rollover Beethoven.

0: Rollover Beethoven. Jeff Lynne és az ILO, az Electric Light Orchestra nagy-nagy feldolgozása és nagy-nagy slágere volt az elmúlt percekben, ahol együtt a Rádió Bézs és a Poptarisnya.hu.
1: Ez a Beethoven Show.
2: A mikrofonnál Beethoven László.
0: Son of Jamaica. Ez a Gumbay Dance Band.
3: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the bounty, staring my iron man Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas.

0: Simon & Garfunkel, Baby Driver.
1: Ez volt a Bétó Show Bétót Lászlóval, a poptarisztja.hu és a Rádió Bés közös műsora. Találkozunk egy hét múlva.
0: A Los Manolos búcsúdala. Ezzel búcsúzom a Bés hallgatóitól. Találkozunk pontosan egy hét múlva szokott időben. Viszont hallásra. Los Manolos és a Beatles sláger. Ez az All My Loving.

0: Ladislav Korinek Szlovákiából írt, és csak annyit, hogy ma is nagyon jó dalok voltak a Beethoven-ban. Köszönöm szépen. Fenyő Mihály pedig azt írta, ma is elment a hangom, végénekeltem szinte a 3 órát. Köszönöm szépen az időutazást. Amit folytatunk, pontosan egy hét múlva szokott időben ismét élőadásban, és hát természetesen jönnek a jobbnál jobb dalok, a jobbnál jobb slágerek. És jön egy hétvége borzasztó meleggel, kánikulában alkalmasít 40 fokkal. Mindenki, ha teheti, kerülje, hogy kimegy a nap alá, kimegy a melegbe, vagy ha kimegy, akkor rengeteg folyadékot vigyen magával, és igyon, mert ez a legfontosabb, hogy minél több folyadék jusson a szervezetbe ezeken a meleg napokon. Lehűtök majd mindenkit a jövő héten a sok-sok jó zenével, legalábbis remélem, és az is, hogy itt lesznek velem a jövő héten is. Ennek reményében búcsúzik a műsorvezető szerkesztő.
1: Viszont hallásra!
2: Ciao!
3: Ciao!
2: Bye-bye!
3: Bye-bye!
2: Arrivederci!
3: Arrivederci!
2: Auf Wiedersehen!
3: Auf Wiedersehen!
2: Adios!
3: Adios!
2: Au revoir!
3: Au revoir! Au revoir! Au revoir!

0: Egy korábbi műsorunk ismétlését hallották. És most vissza a slágerekhez.
1: Popdarisznye.hu.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.popdarisznye.hu.
0: Nem vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóképp fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll a kép, fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

together, no

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Puttarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.puttarisznya.hu.
1: Éjjel nappal.

0: óta máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Ketten vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekességről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: facebook.com/poptarisznya

0: Poptalisznya.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptalisznya.hu.

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsár Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: mert önt érdekli a sorsa, a személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.
2: Nem vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekességről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: facebook.com

0: Néhány másodperc elmúlt, 9 óra.
1: Matiné, minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral.
2: Ami a kulisszák mögött van. Sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Művészbejáró minden szombaton a Matinéban. Matiné, Dombóvári Gáborral.

És még egyszer mindenkinek nagyon szép napsütéses jó reggelt kívánok. Méghozzá augusztus 1-én, 9 óra után 5 perccel a stúdióban itt a poptalisznya.hu, tehát Dombóvári Gábor. Hát mindjárt elmondom azt is, hogy az augusztus miért augusztus, de én azt hiszem, hogy mindenféleképpen ezzel a rendkívülinek mondott időjárással kell kezdeni a dolgok. Már csak azért is mondom nevezett, mert éppen tegnap hallottam egy másik rádióban véleményeket arról, hogy ez a rendkívüli hőség, ez a 37 meg 40 fok, hogy ez hajjajaj, és aztán idősebb emberek elmondták azt, hogy amikor ők fiatalok vagy gyerekek voltak, akkor a sóvizomján 40 fok, tehát az időjárás már csak ilyen.

támadhat az északi szél. Holnap, vasárnap is folytatódik a 40 fok közeli vagy körüli hőség, illetve a városokban sokfelé 25 fokig sem csökken hajnalra a hőmérséklet. Aztán délután este hasonló a helyzet, és hogyha megnézzük itt az időjárási adatokat, akkor ma délután 36-40, holnap reggel 17-24, vasárnap délután 36-40, hétfő reggel pedig még mindig 18 és 25 fok lesz, csak úgy, mint kedden, meg szerdán, meg csütörtökön is 20-26 reggel, képzeljétek, vagy képzeljék el. És ami a délutánokat illeti, hát azt mondtam, de kedden 39-42, szerdán hasonló, csütörtökön hasonló, és pénteken is hasonló. Tehát talán csütörtök péntektől kezdődik egy, hát hogy is mondjam, csak nagyon-nagyon pici, hát azt mondják, hogy enyhülés, de hát ez nem enyhülés, azért csak inkább hőmérséklet csökkenés. Aztán meglátjuk majd a továbbiakat, nem sokára mondom a menetrendet is.

És akkor, ahogy említettem, augusztus van, augusztus 1-e. Egyébként az év 8. hónapja a Gergely naptárban, és hát ugye tudjuk, 31 napos. Nevét a híres római császárról, Augustus Octavianusról kapta. Az, hogy ez a hónap különös módon a július után jön, szintén 31 napos, annak köszönhető, hogy Augustus császár ugyanannyi napot akart, mint amennyit a Julius Caesarról elnevezett júliusban van. Aztán Augustus ezt a hónapot odahelyezte, amikor Kleopátra meghalt. Mielőtt Augustus átnevezte ezt a hónapot Augustusra, latinul sextilis, vagyis hatos volt a neve, utalva arra, hogy eredetileg ez volt a 6. hónap a római naptárban, amely kezdetben még márciussal kezdődött. Aztán a 18. századi magyar nyelvújítók szerint augusztust úgy hívták, azon kívül, hogy kisasszonyhava, hogy hévenes.

0: Na nézzük akkor a továbbiakat, drága jó hallgatók, mert hogy hát sok minden esemény van, hát mindenről nem tudunk beszámolni. Jó hírek is vannak, például világbajnok lett a női kardválogatott Hongkongban, a fiúk azt hiszem negyedikek lettek, de hát most nem is ide akarok én kilukadni, hanem 44. Balaton átúszás. Méghozzá ma augusztus 1-én. Kétszer már elhalasztották, de mindenféleképpen most sikerül megrendezni délután a Balaton átúszást 5 távon. Szóval nagyszerűnek ígérkezik, és erről remélem, hogy bővebbet meg is fogunk tudni, mert Kocsis Árpád versenyigazgató az természetesen már ott jár valamerre, és nagyon remélem, hogy tud majd időt szakítani, hogy azért bejelentkezzen és elmondja, hogy mi minden történik majd ott, és milyen távokon kit indulhatnak. Ebben a, hát én azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatom, hatalmas hőségben, mert hogy ez itt végül is Magyarországon az egyik legnagyobb nyíltvízi úszó esemény, és aztán nagyon sokan nézik, rendben. Na most, hogyha valaki azt hinné, hogy azért a jó is ilyenkor a vízben lenni, mert hogy ilyen nagy-nagy meleg van, de hát azért mindenkinek felhívom figyelmét arra, ezt nem én találtam ki, hanem okosok mondták, hogy aki úgy iszik például mellen, hogy a fejét nem teszi be a vízbe, annak viszont ajánlatos fölvenni valami úszósapkát vagy sapkát, függetlenül attól, hát azon kívül, hogy a Balaton vize is hát elég magas hőfokú, és hát azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sok néző lesz, és aztán hát nagyon sok hajó, több száz hajó segít az útvonalon, és hát senki ne legyen egyedül, és vélhetően nagyon-nagyon nagy érdeklődés lesz, de hát ezt majd megtudjuk Kocsis Árpádtól, akit 9:30-kor fölhívok, hogy sikerül-e bejelentkeznie. Ami pedig, ha már a 9:30-et említettem, akkor mindenféleképpen szóba kell hozni azt, hogy nem lesz sorsolás. Ennek több oka van. Az egyik, hogy a nagyon régi, már úgy értem a nagyon régit, hogy a Spanyolország, Argentína az már elévült, úgyhogy ott volt egy kis félreértés. Akkor aztán, ami pedig lesz most, hát a múltkor kikapott a Pakstól a Ferencváros 4-2-re, úgyhogy ezt mindenféleképpen majd megbeszéljük, és hát ma is lehet majd természetesen tippelni, azt meg majd később elárulom, hogy mire, de mindenféleképpen nagy-nagy esemény lesz ez is. De hát persze miért ne, megmondom, és kíváncsi vagyok, hogy fog először telefonálni. Holnap este 8:49-kor lesz a Ferencváros Vasas mérkőzés. Hát ugye a Vasas a feljutó, a Ferencváros pedig éppen a múlt heti kudarc miatt azért gondolom összeszedi magát, de én nem akarom lesinfelni egyáltalán a Fradit, mert hogy azért a sokkal esélyesebbnek kikiáltott Twente, holland Twente legyőzésével tovább jutott a ligában, úgyhogy hát mindenféleképpen csak gratulálni lehet, és hát meglátjuk, hogy mit hoz a jövő ezügyben. Ami pedig, hát itt a, mondom, a Duna, vagy illetve a Balaton átúszás lesz, a többiek és a többi műsor rész pedig majd még alakul, mert azért sok minden van ma is. A telefonszámunk, hogyha valaki nem tudná még, 30-as 308-98-44-es.
1: Puttarisznya.hu
0: .hu, így van.

Na 10 perc múlva lesz 9:30, drága jó hallgatók, és szokás szerint megérkezett első tippelünk Perec Gábor személyében, aki nem tud bejelentkezni, mert felhatalmazott, hogy elmondjam, éppen egy 52 éves zsiguliban ül, és akkora hangja van, hogy hát onnan nem mer bejelentkezni, de a tippjét bemondta, talán-talán meglepő, talán nem, az FTC Vasas holnap esti mérkőzésre 2-1-es Vasas győzelmet tippelt.

Születésnapot ünneplünk ma, mert hogy a magyar forint születésnapját kérem tisztelettel, mert hogy annak idején méghozzá 1946-ban akkor adták át a pengő helyett a forintot, és hát ez egyszerűen egy fantasztikus dolog volt, mert itt nem hogy milliós, hanem milliárdos nagyságrendek voltak, és akkor én azt hiszem, hogy megérne egy misét, hogy elmeséljem azt is, hogy egyáltalán a magyar forintnak mi volt a története. Ezt majd meg fogjuk csinálni egy kicsit később. Most azonban nézzük meg azt, hogy mi mindent tudunk még ezügyben mondani, és aztán nem sokára megkérdezem Kocsis Árpádot, hogy egyáltalán be tud-e jelentkezni a Balaton átúszásról.

Ez elvi szempont. Hát akkor én csak azt tudom mondani, hogy Isten éltesse a forintot. Már csak azért is, mert ha megszerettük olyannyira, hogy nagyon sokszor hiányzik is, pedig hát ahogy mondják, verve jó, és ha bár nem boldog itt, de azért örülünk, ha házhoz áll. És az se baj, hogyha kicsi, mert a sok kicsi sokra megy. Egy jó társaság, mert ugyebár a pénz beszél önmagában, egy közösen elfogadott megállapodás, tehát akkor itt van a születésnap, és akkor megmondtam, hogy 1946. augusztus 1-e, na hát akkor én itt most nem sorolom el, hogy mennyi pengőt, milpengőt, trilpengőt meg szóval váltott föl, mert egyszerűen annyi időnk nincs, már csak azért sem, mert egyszerű, amikor már a pengőt fölváltotta a forint, akkor olyannyira papír mennyiség maradt fönt a millió-trillió pengőkből, hogy az utcán a pengővel a forintot helyettesítő, illetve a forintot helyettesítette annak idején, de hát a pengővel az utcán cigarettát sodortak, és abból gyújtottak rá.

Hát sajnálattal közlöm, hogy Kocsis Árpád nem tudja még fölvenni a telefont, mert ilyenkor kis hajóban ülve, hogy úgy mondjam, felmérik a terepet, pedig megbeszéltem vele, de hát ha visszahív, akkor természetesen tudunk beszélni. Egyelőre annyit, hogy ez a 44. Balaton átúszás, és hát az útvonal meg a kihívás az megvan, mert 5,2 kilométeres a táv, és hát van ott külön hajó, meg minden, és hát ez az 5. vagy 5,2 kilométer elég hosszú mindenféleképpen, és hát van persze itt fél táv, meg mindenféle másfajta táv is, én ezt most nem sorolom el, mert hát, hogyha Kocsis Árpáddal mégis sikerül beszélni. Szóval, hát én az jutott eszembe közbe, hogy azért maradjunk egy kicsit még a Balatonnál, még akkor is, hogyha egészen más vonatkozásban, pontosan úgy, ahogy a KFT elképzelte.

0: Jelentem, Kocsis Árpád visszaszólt telefonon, jelenleg a Balatonon egy motorcsónakban ül, ahonnan hát nem nagyon lehet bejelentkezni a zaj miatt, de azt mondta, hogy egy bő negyed óra, fél órán belül fölhív, és akkor el fogjuk mesélni, hogy mi is történik ma délután a Balatonon.
1: Poptarisznye.hu.
2: Ez egy újabb sláger.

Akkor ismét itthon döntött a Magyar Labdarúgó Szövetség, akárhogy is 40 fok lesz, de természetesen 40 fokban is. Hát nem, majdnem azt mondtam, de nem természetesen. Mindenféleképpen megtartják az Újpest-Debrecen mérkőzést, méghozzá 40 fokban is. Hát nem, most mit csináljunk? Végül is azt hiszem, nem kell ezzel újdonságot mondani, hogy nyár van.

Tartozom még egy kéréssel, csak sajnos nem tudok még egész pontos időpontot mondani, de természetesen Ternák István számát és hívását is várom olyan 10:30-11 körül, de hát ez majd kiderül, és ő úgyis követi az adást, úgyhogy mindig tudja, hogy mikor kell jelentkezni. És ha már augusztus, akkor augusztus 4-e 1901-ben ezen a napon született egészen pontosan Louis Daniel Armstrong, Grammy-díjas amerikai jazz trombitás, énekes, zenekarvezető, a jazz történet egyik legnagyobb és legismertebb alakja, és hát azt hiszem, az a legjobb, hogyha azt mondom el, amit Miles Davis mondott róla, azt mondja, nem tudsz olyat játszani a modern trombitán, ami ne tőle származva, főleg a modern vacakokat figyelembe véve.

Továbbra is várom a telefont, a telefonokat, de természetesen nem csak Balaton átúszás ügyben, hanem más ügyben is, és hogyha valaki nem tudná, akkor tippelni lehet. Holnap este 8:49-kor Ferencváros vasas mérkőzés. Hát eddig jó néhány tipp érkezett, de hát ezt én most nem sorolom el. Annyi, hogy az egyik legmeglepőbb, ami 3-0-ás Fradi, és ami ennél még meglepőbb, Andi írta, ő 3-1-es Fradi vasas mérkőzésre a vasas győzelmét tippeli. Hát jönnek itt a hölgyektől, az uraktól a tippek, és akkor természetesen várom továbbra is mindenkiét. Na, mi pedig a zenét... Bocsánat, csak nyeltem egyet. Ami pedig a zenét illeti, nagyon sok feldolgozás születik mindenfelé, mindig. Ha van sikeres, van, ami nem annyira sikeres, de ez biztos, hogy ez a feldolgozás direkt nem mondom, hogy miről és kiről szól, de minden esetre a Banana Rámáról van szó, és rá fognak jönni, hogy milyen dalt dolgoztak föl.

0: Pontosan 10 óra van, kedves hallgatók. Nagyon szépen köszönöm. A vonalban Hamar József, honnan telefonál?
1: Székesfehérvár mellől.
0: Székesfehérvár mellől, ahogy ez lenni szokott. És akkor csak annyit. Nyilván tudott hallgatni bennünket. Ferencváros, Vasas holnap este mit tippel?
1: 4-1 a Ferencvárosnak.
0: 4-1 a Ferencvárosnak. Akkor gondolom Székesfehérvár környékén is 40 fok van, semmi.
1: Igen, nagyon-nagyon meleg van.
0: Jó, köszönöm, hogy hívott.
1: Köszönöm, viszont hallásra.

ez a zenei program úgy működik, hogy természetesen az ember megkeresi a különféle bejátszókhoz a dalokat, beszélgetésekhez minden, de önállóan működik, és ami benne van a zenetárban, azt önállóan kiteszi. Na most megmondom, én 2 vagy 3 héttel ezelőtt játszottam ezt a felvételt, nagy siker volt, de most én nem akartam még egyszer bejátszani, de ha már így hozta a sors, akkor miért ne? Hát akkor hajrá, nyugodtan megmondhatjuk. De...

Hát elhangzott az, hogy Dasz Vidánya, viszont látásra. Várunk továbbra is a telefonokat. De hát akkor ezek után mi következhet? Egy másik köszöntés, és egy másik viszontlátásra.

Hát sajnos nem jött még meg a balatoni telefon, nem tudom, mi lesz ennek a vége, de hát ahhoz képest, hogy kétszer elhatszózták a Balaton átúszást, ez a néhány perc vagy negyed óra egészen más, közben Sárosi Ági telefonált, és ő pedig azt mondta, hogy 3-1-re fog győzni a Vasas ellen a Fradi. Hát meglátjuk, hogy mi lesz ebből.

0: Én nem nagyon szoktam lekeverni zenéket, de hát most kivételesen. Lekeverem már csak azért is, mert Sárosi Ági bemondta a tipjét, és reklamálta, hogy Károly Józsival még nem beszéltünk. Aki most itt van a vonalban, hát itt felborult a rend egy kicsit, és nem beszélünk meg mindent. Gratulálunk a Fradinak. Már nem a 4-2-es Paks elleni meccs, hanem sokkal inkább a Twente miatt, és aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Hát én gondolom, miután tippelni lehet, ezt el ne felejtsem először, mond a tippet, holnap este 8:49-kor lesz a Fradi-Vasas meccs. Erre mit tippelsz?
1: 3-0 a tippem.
0: 3-0, az előbb.
1: Igen, most kicsit fáradt a csapat, úgyhogy 3 lesz csak.
0: Egyébként csak annyit a Fradiról, és mondom, ez egy kivételes eset ez a mai, hogy ilyen rövidek vagyunk, de hogy ez a nagyszerű nagy visszatért, a, nem tudom, 80-valahányszoros válogatott a Fradiba, igaz?
1: Igen. Múlt hét végén aláírta, nem tegnap írt alá hivatalosan, múlt hét végén aláírt meg, ez tegnap lett hivatalosan bejelentve. Úgyhogy igen, Nagy Ádám visszatért hozzánk, amire szükségünk is van, ugye megmutatta a Paks meccs, hogy a magyar kontingert erősíteni kell. Úgyhogy örülünk az igazolásnak.
0: Hát mindenféleképpen, na. Úgyhogy ami pedig történik, hát a Twente ellen gratulálni kell. Ki a következő ellenfél?
1: Bocsánat.
0: Semmi baj.
1: A lengyel második helyzet, Zsábzse csapata vár a Ferencvároson a harmadik körben.
0: Hát az mindenféleképpen kíváncsi vagyok a meccsre, a másik pedig, hogy jönnek a hírek, egyrészt Gulácsi, aki eligazolt, hát volt ott elég sok zöld, már nem a sérülésére gondolok, a másik pedig, hogy ez a fiatal srác Barcelonában. Te jössz.
1: Hát igen, hát ugye Jakubos Fili a magyar válogatott kapcsolatban bemutatkozott a magyar válogatottba is, szenzációs bemutatkozó mérkőzése volt a brittól ellen, úgyhogy remek védése, parádított egész barcelonai sajtó tőle hangos, úgyhogy nagyon örülünk neki, egy nagyon jó képességű srác különben. A testvére meg szerintem a Győrbe már lehet, hogy hivatalosan bejelentették, de hogy már ideigazolt, az biztos jön Győrbe.
0: És Gulácsi meg megy Olaszországba.
1: Igen. Úgyhogy már most zajlik, ugye itt van, augusztus végéig van a átigazolási ablak nyitva, zajlanak az események, Ferencvárosnál is várható még mozgás, de minden csapatnál nyilvánvalóan. Úgyhogy izgalmas hónap elé nézünk.
0: Hát nagyon jó, izgalmas, mint hogy itthon a bajnokság is. Én a műsorban elmondtam, hogy az MLS úgy döntött, hogy akárhány fok van, 40 fok, de azért meg kell tartani délután már, mint az Újpest meccset. Hát mit csináljunk? Máshol is van 40 fok, mindenhol. Hát ezt el kell fogadni.
1: Jó, is volt nyert, tehát,
0: hogy... Na de ezt csak azért mondom, hogy itt nálunk nincs most ivásszünet, ugye?
1: De van, most van? Volt a Twente ellen is különben, és pedig az is esti meccs volt.
0: Jaj, arra nem is figyeltem, akkor egy utolsó kérdés, megint tárgyal, augusztus közepén valamikor nyilvánosságra hozzák, hogy mit szól a FIFA, hogy 64-re bővítik a VB-n résztvevő csapatok számát.
1: Hát igen, de most ugye itt a FIFA meg az UEFA egymásnak feszült eléggé ebben az ügyben, mert ugye az európai csapatok megint kevesebb kvótát kapnának, mint amennyit a UEFA gondol. Meglátjuk, mi lett a vége ennek a sztorinak. Bár én úgy gondolom, hogy ez a VB ez fantasztikus volt, úgy, ahogy volt, és megmutatták az afrikai csapatok, hogy jogosan kerültek ők oda, ahova kerültek, meg a többi kis csapat is, bárhonnan jött a óceániai térségből, vagy Dél-Amerikából, vagy Afrikából, mindenki megállta a helyét, tehát nagyon jó meccseket láttunk.
0: Jó, én nagyon szépen köszönöm a türelmedet, jövő héten pótoljuk azt, ami most kiesett, csak ez egy ilyen rendkívüli adásnap, de hát most a motorcsónakból nem lehetett bejelentkezni még Balatonról. Hát ez van, meg lesz az átúszás délután. Köszönöm szépen a tippet is, és hogy bejöttek.
1: Szervusz, szia, minden.
0: Szintén neked is. Na, együnk tovább.

Én azt hiszem, az lenne a legjobb, hogyha most rögtön Csernyák István fölhívna néhány percre, aki hallgat minket, és látja, hogy hát valahogy így alakul ez a mai műsor. Hát nem tehetünk róla, de hát azt hiszem, hogy attól még szól a rádió.

0: tartsanak velünk! Várja Önöket Magyarország kedvenc retro webrádiója, a popdarisznya.hu.
1: The Mix Magic continues.
2: Buli, jóket, forróság!
3: A popdarisznya.hu-n.

0: De mindjárt 10:30 van, mondtam az előbb, hogy rendhagyó ez a mai műsor, hát a külső körülmények miatt, de hát ilyen ez a nyár, és akkor csak azt tudom mondani, hogy mint mindenkinek mondtam a korábbiakban is, hogy jövő héten pótoljuk, és akkor az 5 perc helyett majd 15 perc lesz. Halló Stuttgart, a vonalban Csernyák István, szervusz, és köszönöm a megértést. Halló, német foci.
1: Halló Budapest, semmi probléma, hát majd egyszerűen a karácsonyra utoljuk magunkat. Ugye most a két héten el vagyunk maradva, mert igen. Ugye a múlt héten ugye hát balesetért.
0: Igen.
1: Remélem most már jobban vagy,
0: hát hogy most ez a már... működik. Igen, hát úgy működik, hogy Popovics Laci segítségével, de működik, igen. Először kérem a tippeket, Ibolya, mármint hogy a Fradi Vasas.
1: 3-1 Ibolya részéről.
0: Hát Fradi, igen.
1: Részemről 2-0.
0: 2-0. Ez is megvan. Hát én azt hiszem, hogy az lesz a legjobb, hogyha megígérünk egy-két dolgot a jövő hétre, de azért, amit most szeretnél feltétlenül mondani, azt hallgatom. Német foci, német bajnokság áll még, vagy megyünk már tovább? Nem, az később lesz a Bayern München ellen a meccs.
1: Augusztus 28.
0: Igen, az egy másik.
1: Most már focinál vagyunk, akkor most visszakanyarodunk a két héttel ezelőtti műsorhoz, igen. Ahol ugye hát, mondtátok, hogy egybehangzóan minden szakértő, tehát az újság, a rádió, a tévé azt jósolta, hogy a bronz meccs egy unalmas meccs lesz.
0: Igen.
1: A döntő viszont egy izgalmas, most ez pont fordítva a történet, mint ahogy elő szokott fordulni, ugye? Mert a bronz meccs az 100-szor izgalmasabb volt, mint a, úgymond a finálé, tehát
0: én
1: a
0: bajnoksági. Egyetértek, én is. Nagyon jó, mert akkor már mindenki tehát szabadon focizott.
1: Hát azért a bronz meccsen még ennyi gól soha nem történt. Tehát 6-4-es angol győzelem, és majdnem egy 4-0-ás félidős vezetés, majdnem visszafordítottak a franciák, tehát ott mentek az emberek rendesen. Mick Jagger születésnapját ugortuk át még a két hétnek ezelőtt.
0: Igen.
1: Hát, pontosabban az a múlt héten volt, amikor
0: múlt
1: nem voltál.
0: Igen.
1: Igen. Akkor mai születésnapot azt eltoljuk a jövő hétre.
0: Uh-huh.
1: És ha mondom, hogy karácsonyra csak utolérjük magunkat.
0: Az biztos. De azért már bocsáss meg, de én kíváncsi vagyok a mai születésnapra.
1: Egész pontosan az tegnap előtti Paul Ankáról beszélek.
0: Ja, igen. Hát akármi de, is van, de az azért.
1: Egy bőved hozzáfűzni valóm, ami nem fog mostani a mai
0: azt a jövő héten elmeséljük.
1: Így van. Viszont egyet elfelejtetni Louis Armstronggal kapcsolatban, hogy a mai napig tart egy rekordot. Egész pontosan 1964-ben a Hello Dolly-val vezette az amerikai kislemezlistát, és akkor ő 62 éves és 279 napos volt. Tehát ilyen idős művész azóta se vezette az amerikai kislemezlistát.
0: Ez igaz.
1: Viszont a What a Wonderful World az Amerikában egy flop volt, viszont a brit listán első volt. Ott viszont ő 66 évesen tartja ugyanezt a rekordot, és a What a Wonderful World-ből igazi világsiker 1987-ben lett az Azonos című film által. Ezzel akartam kiegészíteni.
0: Ez az. Jó, hát akkor maradjunk ennyiben, és mindenki megértette a rendhagyó műsort ma, úgyhogy a jövő héten pótoljuk, de azért, ha már említetted Paul Ankát, akkor az egyik nagyszerű számát most bejátszom, és akkor a jövő héten folytatjuk. Rendben?
1: Rendben. Melyiket? Diana?
0: Pontosan eltaláltad.
1: 100 pont.
0: Ez van 100 pont. Köszönöm, szervusz, viszont hallásra, minden jót.
1: Viszhallásra, Gábor.

Az előbb, amikor beszélgettünk itt az ivásszünetről, akkor ugye beszéltünk arról, hogy most mi van Magyarországon. Itt arról volt szó, hogy itt nálunk nem, de azonnali döntést közölt az MLS, mégis elrendelték a hidratációs szünetet az NB1-ben, és további szigorú intézkedéseket is bevezetnek állítólag a magyar bajnokságnak, aminek egyetlen oka van, hogy hát sok-sok szempont alapján lehetett kritizálni az idei világbajnokságot, meg hát itt a hidratációs szünetet is, mert hogy a játékvezetőknek még a szakadó esőben is viharos körülmények között is meg kellett állniuk a játékkal. Hát minden esetre most én azt hiszem, hogy nem ezt akartuk hallani, hőkupola van, de mindenféleképpen itt az UEFA meg a FIFA egymás ellen harcol, de mindig, ugye bírálják nagyon sokszor a Magyar Labdarúgó Szövetséget, de én most azt hiszem, hogy ebben a pillanatban azt hiszem, és talán egyet is értenek velem, hogy most jó döntést hoztak.

0: 10 óra 38 perc van, kedves hallgatók, és hát én nem tudom, remélem nem baleset, hanem bármi, inkább kedvező körülmény ott a Balatonon, ha csak nem száraz lábbal kelnek át Kocsis Árpádék, mert hát sajnos ő mindig hosszú-hosszú évek óta mindig van, de hát most nyilvánvalóan valami olyan lehet, de én azt hiszem, Popovics László itt ül mellettem, aki ezúttal nem távirányít, hanem hála Istennek személyesen itt van a stúdióban, pedig ma nem is kellett sorsolni, mert ha valaki nem tudná, akkor 4-2-re kihúzta a gyufát a Fradi a Paks ellen, de ha már itt találkozunk, akkor neked mindig van véleményed mindenféléről, és erről is, hogy hát szerinted mi lehet ott a baj a Balatonon? Szakértőnk Popovics László.
1: Én vagyok, jó napot kívánok. Én Bonifác vagyok egyébként, és szakértője vagyok a Balatonnak.
0: No.
1: Szerintem az történhetett, hogy elfogyott a Balaton. Nincs mit átúszni, esetleg gyalogolni vagy sétálni tudnám elképzelni. Én egyébként értek a Balatonhoz. A vízhez nem, a vizet azt nem kedvelem. Fogyasztani sem nagyon fogyasztom. Inkább az ilyen rövideket. Rövid nadrág, tiroli nadrág, ilyeneket. És de a Balatont az most valóban lehet, hogy meg van fogyatkozva. Én azt se értettem, amikor azt állította az Árpád, aki ugye jó munkás ember, hogy ott vízisíznek a csónakkal, a motoros csónakkal. Nem értettem, mert hát nincs víz, azt mondják.
0: Nincs víz, azt mondják. Nem akarom a gondolataidat megzavarni.
1: Nem nagyon van nekem olyan.
0: Ezt mindenféleképpen el kell, mert ugye elmondtuk, hogy a 40 fokban is játszani kell, és ebben a pillanatban jött a hír, hogy még tegnap is ugye nem változtatnak, és délután le kell játszani a Debrecen meccset, de most, és most jött a hír, hogy az energia megtakarítás érdekében mégis módosítja az MLS a bajnoki mérkőzések kezdési időpontjait. Igaz, hogy nem túl sokkal, de legkésőbb 17:30-kor hát nagyjából ugyanúgy olyan melegnek kell a meccseket kezdeni, de hát azért én bízom abban, hogy talán, hát mit tudom én, este 6 óra, akkor nem lesz annyira meleg, mint délután 2:00 vagy 1:00. Hát tovább szárad a Balaton?
1: Hát kérem, ezt nem tudom megmondani, lehet, hogy Balaton átfutás versenyt fog az Árpád intézni végül is, mert ugye közel áll hozzá.
0: Hát közel áll hozzá, és hozzá milyen közel áll a Balaton vagy a Balaton átúszás?
1: Hát most akkor kicsit komolyra fordítom a szót, mert persze próbáltam poénkodni, csak nem nagyon sikerül. Üdvözlöm én is a hallgatókat. Hát az a helyzet, hogy régen én, hát hobbi szinten, de különböző ilyen vízzel kapcsolatos sportokat űztem, illetve néha még a triatlonba is belekóstolgattam úgy, ahogy. Igen, jogos a köhögés közben, elmúlt már. Igen, és hát mint olyan, egyébként én nagyon szeretem, hogy vízjegyű vagyok, tehát én nekem rák a jegyem, és én nagyon szeretem vizet, tehát én a Velencei tó Balaton környékén, jellemzően a Balaton környékén töltöttem a gyerekkoromat, általában a szüleim az elektromos műveknél dolgoztak, és általában egy-két évente azért leütöttünk 2 hétre a Siófoki vagy a Gamászai üdülőre, úgyhogy nekem ezek nagyon fontos élmények a gyerekkorból, és nagyon szeretem a mai napig a vizet.
0: Hát mai, én is szeretem a vizet mindenféleképpen, csak amikor mindig az volt, hogy víz, én akkor mindig elmondtam, ha te már említetted a triatont, én meg mindig elmondtam, hogy én a fagyott vizet szerettem, a jégkorongoztam.
1: Igen.
0: Ez mindenféleképpen meg volt. Mikor voltál utoljára vízben, akár úszni, akár csak fürdeni?
1: 64-be. Na jó, nem poénkod, de hogy is. Meg se születtem még. Nem, kérlek szépen, mikor voltam úszni? Ez egy jó kérdés, mert hát ha a jacuzzi számít, vagy az otthoni fürdő, ha az otthoni fürdőket számít, akkor ma, ha nem, akkor hát szerintem ilyen június végén ültem a jacuzziba, de valójában, hogyha mondjuk ilyen effektíve valódi úszás, az hát talán tavaly egyszer voltam.
0: Na hát mindegy, akkor ez megvan, de akkor itt a paksi atomerőmű leállítása, energiatakarékosság és a jacuzziról eszembe, hogy mindenkinek felhozták figyelmét arra, hogy akkor lehetőleg most ne rocsoljon meg, ne tegye tele a medencét. Hát szárazság van. Hát most mit csinál?
1: Igen, és ugye szokták mondani, hogy régen is volt meleg, de azért talán ennyire nem legalábbis. Én úgy emlékszem, hogy olyan 86 és 88 környékén volt olyan, bocsánat, lehet, hogy már létezett a Kalipszó rádió, és az meg ugye 89-től volt, ha jól emlékszem, ugye?
0: Igen.
1: Tehát akkor 89-be kellett, hogy legyen, vagy maximum 90-be, tehát 80-as évek végén, akkor bemondták, hogy, mert ugye mindenki ezt hallgatta Pesten, és
0: aztán máshol.
1: Igen. Majd a fejhallgatómra tudsz egy kis hangerőt adni, mert nem hallom. Ott a keverőpultból. ott a fejhallgatót. Nem ott, hanem a tekerentyűt ott jobb oldalt, ahol a fejhallgató hangerejét állított. Ez egy szolgálati közlemény, azaz, jó, jót fogtál meg, nem, följebb a tekerő, azaz, a szuper. Nagyon szépen köszönöm, ezt majd kivágjuk, jó?
0: Nem vágjuk.
1: Akkor nem. Jó. Tehát igen, tehát a Kaliszta rádióban bemondták, hogy, meg más rádióban is nyilván, hogy 40 fok lesz. Én augusztus 20-a előtt volt valamivel, és hogy 40 fok, vagy 41 fok, és akkor az valami elképesztő extrém volt. Tehát előtte ilyen 30-35 fokok maximum. És akkor volt először emlékeim szerint, legalábbis az én 76-ban születtem, tehát onnantól datálva ilyen 40 fok környéke, most meg rendszeres minden évben, akár több napig, akár hetekig.
0: De nem csak nálunk, hanem Európa szerte és mindenhol a világon.
1: Igen.
0: Csak hát az érdekes, hogy éppen amikor Ausztráliából, azt én nem szoktam bekapcsolni, csak mindig kiderül, és Ausztráliában, meg ott, ahol baromi nagy hőség szokott lenni, most meg sokkal hűvösebb van, úgyhogy megváltozott a világ mindenféleképpen. Hát ez van, ezt kell szeretni. Mit akartam mondani, mert közben itt a keverőpulton valamit még megigazítottál, hogy még jobbak legyünk.
1: Igen, azon csodálkozom, hogy nem hallom a hangodat a fejhallgatóban, csak a sajátomat, és ez engem elég is zavar, mert a tiédet jobban szeretem sokkal. Ezt majd megnézem, mi az, akkor remélem, hogy a hallgatók mindenkit hallanak.
0: Jó, hát akkor még csak annyit, egy-egy mondatot, hogy például múltkor felhatalmaztál, és elmondtam, és hogy nem voltál itthon, hanem Esztergomban, a bazilikában. Mi a következő templom, ahova dolgozni mész?
1: Visszamegyek Esztergomba, ez a bevált dolog. Majd még Pannonhalmára megyünk egyébként, ott tavaly voltunk. Még idén megyünk oda vissza, és még Esztergomot folytatjuk.
0: Hát ha már Pannonhalmát említetted, akkor a pannonhalmi fő akár apátságban van az Arcus Temporum nevű nagyszerű, mondhatjuk nyugodtan, hogy összművészeti, annak ellenére, vagy éppen azért, mert ott a főapátságban fantasztikus rendezvénysorozat van, zenével, mindennel, és hogyha majd egy kicsit később beszélünk erről, akkor azt is el fogom mesélni, hogy tulajdonképpen ez majd a televízióban hogy lehet majd láthatóvá tenni. Minden esetre akkor

0: Nagy szál, bikini, van itt minden, és nagy-nagy örömmel jelentem, drága jó hallgatók, hogy Kocsis Árpád meglett, és nagyon-nagyon jó, mert már aggódni kezdtünk, hogy a motorcsónakból kiszállva mi van. Árpád itt van a vonalban, nagyon szépen köszönöm, és örülök, hogy sikerült visszahívnod. No hát akkor, ezek szerint már a parton vagy, ugye? Szakadozik a telefon, tényleg. Próbálsz odébb lépni, vagy valamit? No? Hát.
1: Hallod?
0: Én így hallom, ahogy most mondom. De azért próbálkozzunk még, nem adom fel.
1: Próbálkozzunk. Tehát lényeg az, hogy az északi parton voltam, beugrott a mezőny 70%-a a vízbe, fölállt a szabdeszkára, és jönnek át Boglárra.
0: Nagyon jó. Egyébként ez a 44. Balaton átúszás, és jó, hogy említetted a szabdeszkát, mert ugye itt hát nem csak úszni lehet, hanem sok minden más is van. Körülbelül mennyien vannak?
1: 11 ezer nevező volt, aki úgy döntött, hogy ma csatlakozik hozzánk. Ez ugye három az egyben az esemény, a világ legnagyobb nyíltvízi úszása az 5,2 kilométer, erre több mint 9000-en jelentkeztek itt a halasztások után, és akkor van az említett szap, illetve van egy fél táv, ami Balaton-Bográról úsznak be és érkeznek vissza, de őket készítjük a jövő évi átúszásra.
0: Az igen, mindenféleképpen, és ilyenkor mindig meg szoktam kérdezni, hogy milyen az összetétel, gyerekek, felnőttek, fiúk, lányok.
1: A hölgyek aránya 43%, tehát ezt mondhatjuk, hogy felesbe van. A fő korcsoportunk az a 25-50 éves, több mint 50%, de szerencsére nagyon sok 12 év fölötti fiatal is van, illetve egyre több 60 év fölötti. A legidősebb 90 éves, aki a féltávot ússza, csak a hallgatóknak, hogy ez is 2,6 km, és 84 éves a legidősebb, aki átússza az 5,2 km. Ez is mutatja, hogy kortalan az úszás gyakorlatilag.
0: Hát azt mindenféleképpen, és hála Istennek, hogy akkor így sikerül. Na de hát, hogyha már a féltávot említetted, akkor ha jól tudom, akkor több mint 5 kilométer a nem féltáv.
1: Az 2,6, ez gyakorlatilag Bogláról beúszik valaki 1300 métert, és onnan jön vissza szépen. Ott ugyanott fejezi be, mint az átúszók, csak hát ugye féltáv, félsiker, mert igazából a mai nap arról szól, az átúszásról, 5,2-ről.
0: Na most milyen az időjárás? Ezt azért mondom, mert a műsor elején elmondtam, hogy aki például mellúszást választ, és nem teszi bele a fejét a vízbe, akkor jó lenne, hogyha valamit a fejére tenne, mert azért a nap süt rendesen, gondolom, ugye?
1: Igen, és hozzá kell tenni, hogy az úszók 80%-a mellben úszik, hiszen ugye? A gyorsúszás az egy erőnlétet, nagyobb erőnlétet ki és áll, hogy kitartást kell, és egy nagyon jó stílust kell viselni. És ugye az a különbség, hogy nincsen ott 25 vagy 50 vagy 33 méterenként a fal, ahogy pillanatra megállunk, elrugaszkodunk, itt folyamatosan kell menni, és úgy látom, örömmel láttam, hogy a mellúszók nagyon nagy része megfogadta. Egyre melegebb van, tehát most már 33-34 fok körül van, lassan elérjük a maximumot, és ugye azt tudni kell, hogy a legjobbak, a válogatott úszók egy óra alatt átúszszák, egy órán belül pár perccel, de az átlag idő az 3 óra hossza.
0: Ez.
1: És van, aki 4-4,5, sőt 5 órát is a vízben tölt, ők mondjuk azt, hogy pancsolnak, tehát micsoda élmény átpancsolni, átfürdeni egyik partról a másikra, amit ugye csak ilyenkor lehet megtenni, egyébként nem lehet sem átúszni, sem átevezni a Balatont, csak ezen a napon, mindig ebben az évben a Lidl Balaton átúszás napján.
0: Egyébként szinte hihetetlen, de hát te tudod jobban a számokat sokkal, hogy, és a közleményben azt olvastam, hogy 1190 hazai településről meg mindenhonnan neveztek be a sportemberek. Hát akkor én azt hiszem, hogy ez valami fantasztikus szám.
1: Igen, ez egy országos eseményé vált. Azt gondolom, hogy bakancslista, tipikus bakancslista, aki szeret sportolni, mozogni, szeret úszni, az egyszer legalább szeretné átúszni a Balatont. Hozzáteszem most már, hogy szeretné átevezni a Balaton szintén. És amit én szoktam mondani, és amit magam is sok átúszásom alatt éreztem, hogy a tó közepén kicsit lebegni a vízen, visszafordulni, és megnézni a tanúhegyeket, Badacsony, meg a többiek, Szentgyörgyhegy, Gulás, stb. Ez a világ egyik legszebb panorámája. A vízről nézve, mint a vízilóval, pár centire a víz felszínről tiszta nézni, fölnézni, az egy csoda. Az egy másik kérdés, amikor visszafordulsz, akkor a boglári gömbkilátó még nagyon messze van, és nagyon egyre lassabban jön, ahogy haladsz előre az 5 kilométeren, mert amikor kijössz a vízből, akkor a mosparsari sacit, ahogy mondta, elvé tudod követni, megverekedod a saját válladot, és azt mondod, hogy jó voltál öreg, megcsináltad, szuper voltál. És erre azt gondolom, egész életében büszke lehet az ember.
0: Így van, köszönöm szépen, egyetlen egy mondatot kérek zárásképpen, mert ugye ezzel van tele a sajtó is, hogy olyan alacsony a vízszint, hogy az már szinte nem is szint. Ott, ahol megy az átúszás, szóval te láttad meg a motorcsónakból is, szóval tényleg nagyon-nagyon pici a víz, ugye?
1: Így van, tehát nagyon komoly kérdés volt, hogy a motorcsónak a csomagokat viszik a két part között, ugye le lehet adni és átvisszük, mire átér az úszó, itt van a csomagja. Motorcsónakot kellett váltanunk, a nagy teljesítményű és nagyobb merülésű motorcsónakokat le kellett cserélnünk sokkal több és kisebb motorcsónakra, és kérdés volt, hogy ez hogy van. Olyan 55 centi környéke az átlag, ugye most 50 körül, és az északi parton is, ahol mi vagyunk, ott is kicsi. Tehát nagyon kérdéses volt, tegnap előtt dőlt el, hogy milyen szintű motorcsónakot kikötni. A déli parton ezt ott azt érezzük, hogy tavaly olyan 200-220 métert lehet egy gyalogolni a végén, aki akart. Most ez áll a 350-400 méterre kitolódott. Ugye az iszapot mikor, hogy rakja le a hullámzás. Tehát de egyértelmű, hogy nagyon-nagyon alacsony. Ilyenkor azért olyan minimum 90 centinek kéne lenni, és 50 körül van 40 centit. Bocsánat, és én balatoni ember mondom, viszont a déli parton a kisgyerekeknek, a 8 év alatti gyerekeknek, a kisnövésűeknek, a csecsemők, a 2-3 éves totyogóknak egy csoda. Bármikor be tudnak menni a vízbe, nekik is csak térdig él. Tehát a gyerekeknek ez egy teljesen más élmény, mint a szokásos Balaton. Gond nélkül mehetnek, ki se lehet őket kitálnia ebből a vízijátékból. Felnőtteknek pedig egy új sportágat lehet kipróbálni, bemész a Balatonba, bokáig, fél lábszárig élő vízben, lehet gyalogolni 3-4-5 kilométert és élvezni a Balatonpart panorámáját.
0: Nagyon szépen köszönöm. Egyrészt tudom, hogy futni futsz, úszol is?
1: Természetesen. Átúsztam 6-szor a Balatont, ez sajnos most nem adatik meg, hiszen a főszervezőnek minden másodpercben kész kell, hogyha valami hirtelen döntést kell hozni, akkor tiszta fejjel tegye. Ez nem adatik meg, de igen, úszkálok.
0: Nagyon szépen köszönöm, és a hallgatók nevében is köszönöm még egyszer, és örülök, hogy tudtunk beszélni.
1: Szépen.
0: Jó úszást, szia Árpi, minden jót! Hát akkor én azt hiszem, hogy ahol kevés a víz, oda jó lenne például talán, hát hogy is mondjam, csak egy kis vízözön.

0: pam, így lett vége, és akkor most a mai műsorban ez az első alkalom, amikor helyreállt a rend. Mert hogy persze, másodpercre pontosan 11 óra van, a vonalban pedig Kubát Dénes, szervusz Dénes, halló, remélem jól halljuk egymást, és tudtál hallgatni minket.
1: Szervusz Gábor, üdvözöllek, tisztelettel, szép jó napot kívánok, illetve a rádió hallgatóinak is. Igen, sikerült.
0: Hát itt annyi mindent...
1: Volt egy pár perces kiesés van, de hát az nem jelentős.
0: Hát akkor itt sok minden történt a futballvilágában is, meg mindenhol, de hát először mindenféleképpen kérem tisztelettel a tippeket, hogy mi minden lett. Azt már mondtam, hogy a múlt héten a Fradi 4-2-es vereségét senki nem találta el, úgyhogy meglátjuk. Akkor az 1-1-et beírhatom, ugye?
1: Igen.
0: Klárinak beírtam. 1-1, igen.
1: Magam részéről Kőkemény 1-0.
0: A Fradinak, igen.
1: A Kata 3-0.
0: 3-0.
1: Csaba 2-2.
0: Hát maradt a 2-2-nél, de hát akkor úgy látszik, hogy Kata csak úgy, mint Károly Józsi szakértőnk, ő is 3-0-at tippelt. Hát akkor mit szólsz az eddigiekhez? Már úgy értem, hogy megkezdődött a bajnokság, és hát itt sok mindenről beszéltünk, meg hogy visszatért a nagyszerű válogatott a Fradiba, meg hogy a Kulácsi eligazolt Olaszországba, aztán, hogy hát sok minden történik itt. Meg a nagyszerű fiatal kapus, aki bemutatkozott Barcelonában. De hát ez.
1: Halló, lehalkult, elnézést, nem tehetek.
0: Na, hát akkor most, talán így jobb.
1: Ez most így jó.
0: Jó, akkor rendben. Tehát itt vagyunk az MLS-szel is, és a bajnoksággal is. Mit szólsz hozzá?
1: Hát ez az időpont, ez érdekes dolog. Most valaki megnézi a számítógépbe, hogy mikor lesz a Honvéd MTK mérkőzés, azt az időpontot fogja látni, amit még eddig nem említett. Uh-huh. 19 óra 30.
0: Ez a legújabb variáció.
1: Most ugye az MLS-nek egységes lett ez a 17:30, oly módván, hogy rengeteg csapat érdekelt a elinduló Magyar Kupa küzdelmekbe, és egységesen a 17 óra 30-as időpontot jelölte meg. Nem mintha akkor nem lenne így. Nem is a meleg a komoly probléma, hanem ami most már hetek óta tart.
0: Micsoda?
1: Ez az időjárás, és azért elég megerőltető dolog. Én nem azt féleképpen mondom, hogy úgy kell tekinteni, hogy hát a labdarúgó legfeljebb egy héten kétszer játszik, azért elnézést. Mellé teszem én is, ha játszik.
0: Igen.
1: Ha játszik szó szerint, akkor ilyen időjárási körülmények között. Sajnos Magyarországon is előfordult tavaly haláleset.
0: Igen.
1: Ez miatt a hülye időpont kérdés véget. Rátérve a mérkőzésekre, én a négy magyar csapatból, aki nem jutott tovább, én annak a játékához gratulálnék. Nevezetesen a Paksnak a Panathinaikos otthonába elért 2-2-t. Hát 85. perc még mindig hosszabbításra állt a meccs. Ugye 2-1-re vezetett a Paks. Kétszer is megszerette 1-0-nál 2-1-nél, és 2-2 lett a Paks szempontjából a szomorú vége, mert ez a csapat igazán megmutatta azt, hogy nem ilyen fél Európa, fél világjátékosokkal fölálló csapat a menő, hanem ők, akik szó szerint a magyar csapatot képviselték. Ők nem képviseltek külföldi érdekeket. Hát az EPO és a Debrecen Gábor, amit játszott,
0: igen.
1: Az igen. Az nem nevezhető labdarúgások.
0: Egyébként csak annyit megjegyzek zárójelben, hogy hát ilyen nem nagyon volt, mint ami most van. Hát tudom, hogy ez most csak egy ilyen részeredmény, de az, hogy az NB1-ben a Kisvárda most az első, a Fradi meg a tizedik. De hát ez csak ugye félig a vicc kedvéért mondom.
1: Hát így van. Hát ha most úgy veszük, azért születtek, ugye múlt héten Puskás egy fél időben lerendette a Debrecen elleni mérkőzését, most idehaza, borzalmas, olyan játékot produkált, hát egyesül egy, itt van a, én egy nagyon jó játékosnak ezt tartom, a Lukácsot.
0: Igen.
1: Kiválóan cseled, nagyon jól érzi a kaput, de már elnézés az, hogy az utolsó pillanatokban, tehát teljesen mindegy, mennyi időt mutat a rekkel. A gólvonal előtt 3 méterre nem tudja eldönteni, hogy most rúgjak, cselezzek, tovább választjak, hát akkor én nem rúgom még rá, még csinálok egy vagy két cselt. Hát ez így ez nem működik.
0: Így van. Így van,
1: teljesen mindegy, micsoda a játékos, hol játszik, ezt nem engedheti meg magának.
0: Egyébként...
1: Hát ez legyen az ő, illetve a Puskásnak a gondja. A, hát azért a labdajátékokban volt bőségesen részünk az elmúlt időszakban, és még a mai napra is jut szerencsére, és hál' Istennek végül a televízió is úgy közvetít, hogy lehet látni, ugye a kézilabdáról beszélek, és ugye megszületett a döntés is, Sótonyinak a személyében. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon kiváló volt, majd 200-szoros válogatott játékosról beszélünk, aki részt vett EB-n, olimpián, világbajnokságon, tehát mindenféle szempontból lehet azt a lószót használni, hogy egy bőzölt ember.
0: Igen.
1: És a fiatalokat nagyon szépen kordába tartotta, hiszen irányításában ugye most már 2 hete megy a dolog, hogy aranyérmes nyert az U20-as válogatott. A mai napon a lányaink az U18-as világbajnoki mérkőzésen valamikor 1 óra fél

0: szó szerint lemosott bennünket a pályáról.
1: Hát ez volt.
0: Igen. Mai napon Montenegró ellen fogunk. És van például Gábor olyan hír, amit megjegyezett, jó, az, ugye zajlott a Karzibó világbajnokság, itt 7 éven bevívtunk, én azt mondom, hogy ez a 3 érem, ami összejött, ez a maga nevében így is dicsőség. Én azt állítom és mondom, hogy rengeteg olyan nemzet van, akikre valamikor ilyen nagy megmérettetéskor nem kellett még számolni. Sajnos a csapat nem úgy alakult, szinte egyetlen egy fogás nem, ahol az aranyat szereztük, a női karcsapat. Az összes többire negyedik, ötödik, hetedik, tizedik helyezés, hát talán egy kicsit lehetett volna még fényesebb is a magyar karban.
1: Jó, Dénes, akkor én ezt nagyon szépen köszönöm, hallottad, hogy kicsit rendhagyó volt a mai műsor, akkor a jövő héten találkozunk, és akkor folytatjuk, rendben?
0: Rendben, köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm.
0: Mindenkinek kívánok nagyon jó hétvégét, és tényleg szíveskedjenek komolyan venni ezt a időjárást. Nem bízből hangzik el ennyi figyelmeztetés.
1: Így van. Köszönöm szépen.
0: Vigyázzunk magunkra és másokra is.
1: Így van.
0: Elhúzából további jó műsorvezetés, viszont hallásra.
1: Köszönöm szépen, és akkor hajrá mindenkinek, mert ugye nagyon jól tudjuk, hogy a győztes mindent visz.

0: Mindjárt 4:12, kedves hallgatók, és akkor gondolom, mint ahogy mindenkit, és főleg állandó hallgatóinkat várják, akkor most itt vagyunk Szent Miklósi János a vonalban. Köszönöm szépen a türelmet is, meg a hívást, meg mindent, és főleg azért mondom, hogy ebben a nagyon nagyszerű hőségben, gondolom, Berettyóújfalun is olyan idő van, mint itt Budapesten vagy máshol. Üdvözlöm!
1: Haló, jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatótársakat is. Hát itt is tegnap 39 fokig kúszott el a hőmérő. Hát most nem mennyire hiteles, azt nem tudom, de nagyon meleg volt. Ma is meleg volt, és ugye volt egy olyan tervem, hogyha van annyi időnk, elmondom, hogy én igazából azt terveztem, hogy itt van Ági is, hogy kimegyünk Bakországba a 17. kemencés napokra. Tehát mindenféle finomságok készülnek kemencékbe, illetve bográsba főznek ebédbe. Szóval onnan jelentkezek be, de hát meggondoltuk magunkat, mert 8 km biciklivel oda-vissza ebbe a hőségbe, úgyhogy még nem tudom, hogy hogy alakul, hogy megyünk-e egyáltalán, de biciklivel valószínű nem.
0: Hát az biztos.
1: Úgyhogy most a kellemes hűvös szobából tudok bejelentkezni. És hát vannak még tipphiányaink, de ha diktálhatom, akkor diktálom.
0: Persze, őket. Mindenféleképpen. Akkor kezdjük Zsigával.
1: Ugye Ari nincsen, Zsiga 2-1.
0: Tehát Fradi. Igen.
1: Fradi Vasa, Zsiga 2-1.
0: Írtam.
1: Ó, az meglep engem, ő Vasa szurkoló, na mindegy. Zsiga 2-1, Zita 1-1.
0: Zita 1-1.
1: Csabi 2-1.
0: Csabi 2-1.
1: Imi barátom én nem érkezett meg, Imi 2-2-1.
0: Imi 2-2-1, mint Csabi, igen.
1: Aztán Sogorkám és jött meg, Jóska 4-1.
0: Ez igen. Jóska 4-1.
1: Pisti szintén 2-1.
0: Pisti 2-1.
1: Andris Sanyi egyelőre nincs, Ági 2-1.
0: Ági 2-1.
1: Feri 2-0.
0: Feri 2-0, igen.
1: Gergő szintén 2-1.
0: Gergő 2-1.
1: És én 3-0.
0: Igen, 3-0. Igen, úgy látszik, hogy itt ez a 3-0-ás dolog, ez nagyon megy, mert épp az előbb mondtam, hogy Kata is 3-0-at tippelt, és Károly Józsi szakértőnk is 3-0-at tippelt. Úgyhogy meglátjuk a többit, meg majd szokás szerint megkapom e-mailben. És akkor hát mindenféleképpen azért arra kíváncsi lennék, hogy most mit szól ez a bajnokság kezdéshez. Már csak azért is, mert ugye hát itt vagyunk a Fradi nagyszerű nemzetközi szereplésénél, és ugyanakkor itthon vagyunk a múlt heti 4-2-es vereségnél.
1: Hát, vegyes a dolog. Itt inkább most ez a mérkőzés kezdetek.
0: Ja, igen.
1: Te úr, az, ami, mert most olvastam az előbb, ugye az könyvön, ugye a Honvédot én követem.
0: Igen, azt ugye, igen.
1: Ugye jól tudom, az MTK
0: ellen. MTK ellen, igen.
1: És ugye 3-4-6-ot írtak, aztán most az előbb Dénes meg valami más időpontot.
0: Igen, mert sorra jönnek itt a hírek. Hát most én nem szoktam sajnálni a focistákat, pláne azokat, akik nem fociznak annyit, amennyi pénzt kapnak, de nem hiszem, hogy olyan jó felkészülés itt a meccs előtti percekben, órákban, hogy fél óránként változik, hogy ki mikor hol kezd.
1: Hát ugye ezt tudjuk már ilyen különböző ugye, játékosok nyilatkozataiból is, hogy sokat jelent a meccsre való ráhangolás, ugye a bemelegítés. Ugye láttunk már ilyet, hogy bemelegítettek, azt akkor valami miatt mégis később kezdődött. Futballban is volt már, hogy az ellenfél nem érkezett ide, és akkor kérték, hogy ugye csúszom már, durván egy órát csúsztunk. Ott ültünk a csarnokba, és kénytelenek voltunk sört inni. A szurkolás helyett vártuk őket, de hát természetesen becsülettel játszottuk és meg is vertük őket. Csak tehát a mieink már ugye kim voltak ugye a pályán, hogy bármikor befuthat az ellenfél, aztán hát ugye mi a késtek körülbelül egy órát, ugye az egész felborult, és pont beszélgettünk a játékosokkal, hogy hogy ugye egy bemelegítenek, aztán csúszik a dolog, tehát nem olyan ez a dolog, ugye sérülésveszélyben okozható, vagy sérülésveszély áll fent, hogyha nem megfelelő a bemelegítés.
0: Igen.
1: Hát nem tudom, hát most itt a meleg, hát máshol is játszanak melegbe. Jó, hát azt mondom, hogy ugye valószínű a városkocsi, úgy tudom, hogy igen, csak három darab van, jól emlékszem a számra, és ugye valahogy be kell osztani a meccseket, hogy péntek, szombat, vasárnap, és mindenhol oda jusson a városkocsi. Nem tudom, tehát én technikai kérdés, nem látom ezt teljesen át, de én azt mondom, hogy ki volt írva, hát mennek-e, aztán hát játszanak. Hát legfeljebb van ivószünet, meg bármikor lehet arra egy kis időt, hogy bedobják, és gyorsan leönti valaki magát vízzel.
0: Igen.
1: Hát nekik ez a munkájuk. Hát bocsánat, az aszfaltozók is kint dolgoznak a melegbe.
0: Bizonyám. Egyfolytában, és a kukások is, és mindenki. Na jó, hát ez egy másik világ, egy másik sportvilág. Egyébként örülünk, hogy a vívók, főleg hát a kardvívó lányok világbajnokok lettek, szóval zajlik az élet, és hát hogy a Honvéd MTK meccs mi lesz, azt nem tudom, de nem is kérdezem meg, mert hát Honvéd kötődéshez akkor elfogultság is jöhet, illetve jó szurkolói vélemény, úgyhogy ezzel mindenféleképpen megvagyunk, hát akkor jó hűsölést ott a szobában, és akkor lehet, hogy a jövő héten, bár én a műsor elején, mikor elmondtam az időjárás jelentést, mondtam, hogy ez a jövő hét végéig is kitart. Hát aztán majd mindenki szokta mondani, hogy, és ismerős hallgató is szokta mondani, hogy majd aki télen nem visszasírja a meleget, akkor majd hozzávágom a szánkót. Hát úgyhogy ilyenek.
1: Tehát itt a legnagyobb baj most már az, hogy ugye nálunk itt a telken ásott út van, ezt annak idején, mikor ide költöztünk, már itt volt, és 6 méter mélyen van a talajvíz.
0: Ah, ez igen, hát félelmetes.
1: Hát már alig tudok locsolni, éppen tényleg a fákat, meg a fákat nem is locsolom már szegénykém, az kiszáradt, mert hogy félek, hogy nem lesz vizem a kultúrnövény.
0: Így van. Jó, hát akkor János, nagyon szépen köszönöm a türelmet is, és hogy itt volt. A többi tippet pedig majd még megkapom.
1: További jó műsorvezetés, viszhallásra.
0: Köszönöm szépen, viszont hallásra. Egyébként mindenkit érintő hír következik, tessenek szívesek lenni figyelni, mert hogy tegnap, illetve hát mondjuk úgy, hogy július 30-a és augusztus 4-e között több száz postahivatal rövidített nyitvatartással működik, emellett a levegel és a csomagok kézbesítésében is késésekre kell számítani. Na most a hőségriadó idején a légkondicionáló nélküli postafiókok közül csak nem 600 egység már 12 órakor bezár. Hát a Magyar Posta azt javasolja, hogy aki személyesen szeretne ügyet intézni, indulás előtt ellenőrizze az érintett posta nyitvatartását. Hát hirtelenjében én azt hittem, hogy mindenhol van hűsítő, tehát ezek szerint nincs, de hát több száz hivatalban ezek szerint nincs. És akkor hát a kézbesítők munkarendjét is a rendkívüli merekhez igazították, én ezt tökéletesen megértem. És a postások csak annyi küldeményt visznek magukkal, amennyit legkésőbb délelőtt 11 óráig ki tudnak kézbesíteni, aztán visszamennek a bázisra. Hát ezért a levelek, csomagok a megszokottnál későbben fognak megérkezni. Hát mindenféleképpen a Magyar Posta az ügyfelek türelmét és megértését kéri. Hát a dolgozók védelme az is fontos, de annyit azért hozzátennék, hogy a postahivatalban, ha van légkondi, az nagyon jó. Ha nincs légkondi, hát attól azért nem tudom, miért kell bezárni, mert nem minden lakásban van légkondi, mégis otthon kell lenni, ami pedig a kézbesítők munkáját illeti. Azt tökéletesen megértem, húzzák a cuccot, vonják a cuccot, viszik. Nagyon-nagyon köszönet a kézbesítőknek, hogy ebben az időben még ilyenkor is éjjel, nappal mindig viszi őket. Hát, és akárhány óra van. Hát, meglátjuk, hogy mit hoz itt a jövő. De azért annyit mindenféleképpen hozzátennék, hogy ne bántsák a postásokat, mert akárhogy is van, és ezért mondtam, hogy bármikor, bárhol, bárhány óra van, azért becsület nekik. Hát akkor most megyünk tovább a dallal. Ezek után most már csak hát 10 óra van a kedves postásoknak.

0: Időközben megérkezett Sárkány Feri tipje is, 3-0-ás Fradi, és akkor most pedig itt van a vonalban Molnár Feri Kapuvárról. Halló, halló!
1: Köszöntök mindenkit, Kapuváron 33 fok, szél is elég rázad, illetve bocsánat, foszlányok vannak az égen, de sajnos esőnek nyoma sincs.
0: Én azt tudom, hogy szoktál futni, de ebben a melegben nem hiszem, hogy futottál.
1: Hát 35 fokig elmegyek azért, tehát éppen szükségtökön is vége. Még 35 fok volt elmegben, 35 fok volt már nem igazán tartom egészségesnek, annak bármennyire is szeretek futni. De megdöbbentő volt, hogy éppen a Szántóföld közepén ment egy traktor, szintén csak semmi munkát nem vezett, és 2-300 méteres korrel felül volt. Tehát meg az utolsó is simán ellepett. Nagyon-nagyon rossz. A kukoricák meghaltak, tehát kukorica termés itt a környékünkön nem valószínű, hogy lesz. A napraforgónak 2-3 centis feje van. Félelmetes. Tehát, hogy ezt hozza a világ, ez többenet. Tavaly még legalább volt esély nyáron, most meg tényleg nulla minimális.
0: Igen, igen. Hát ez sajnos az egész mezőgazdaság megérzi, és akkor még hozzájön ráadásul az, most itt van az energiaválság, paksi atomerőmű bezárás, szóval azért ez
1: elég. Viszont egy órán belül átúzták a Balatont ma, úgyhogy gratulálok, hogy értesnek. Ő legalább jól érezte magát a Balatonban.
0: Így van, az legalább megvolt. Na hát akkor itt a hónap esti mérkőzés a Ferencváros Vasas. Arra mit tippelsz, ha már tudtunk beszélni?
1: 2-1 a Ferencvárosnak.
0: 2-1, de hát azért azt javaslom, hogy ma nem menjél futni.
1: Hát nem tudom, meg lehet gyors gyalogolni, lehet, hogy elmegyek.
0: Gyalogolni.
1: Igen, ilyen gyors gyaloglást szoktam be 2-3 hetente. De viszont tegnap néztem ezt a nagy reményű PFAC Kisvárda meccset.
0: Ja, a Kisvárda meccset.
1: Élelmetes, 268 nézőt emlegettek, de szerintem az csak a kirendelt akadémisták voltak, mert hogy néző volt, vagy 30-40 döbbenet.
0: Nagyon.
1: Bocsánat, hogy ezt mondom. Tehát 268 néző egy mérkőzésen. Oké, hogy nem a legnagyobb rangadó.
0: Na de hát akkor is.
1: De akkor is legalább egy 1000-1500 ember, nem igaz, hogy nem kíváncsi egy ilyen MB1-es mérkőzés.
0: Na. Meleg is van. Jó, akkor köszönöm szépen, hogy jelentkeztél, és akkor beírtam a 2-1-et, és akkor jó sétálást
1: estére. Mindenkinek sok esőt a hétvégére. Remélem valahol remélem esni fog.
0: Rendben, köszönöm szépen, szervusz, viszont hallás. Szia, szia. Hát akkor megyünk a vízpartra, mert azt hiszem, hogy ilyenkor azért csak az van, és esetleg még táncolni is lehet.

Ugye azzal nem mondok úgy a drága jó hallgatók, hogy ebben a hőségben időnként jól esik, hanem egy kis hidegsör. És ezt azért is mondom, majd a jövő héten erről bővebben beszélünk, mert a nemzetközi sörnap lesz a hétvége felé, és méghozzá augusztus első péntekén. Ez a nemzetközi ünnep gondolat egy kis amerikai sörözőből Santa Cruzból indult világhódító útjára, és ezen a napon a sör előtt tisztelekbe több mint 100 országban szerveznek rendezvényeket. Hát így van, hát majd a jövő héten erről részletesebben beszélünk, de minden esetre állítólag a világ legerősebb söre a skót kész sörgyárból került elő. Az a neve, hogy Snake Venom, azaz kígyóméreg, és olyan 68%-os. A leírások szerint édes, dió aromájú, gyümölcsös ízű és tüzes. Na hát akciósan egy angol webshopban, hát annak idején is nagyon drágán, de manapság egy üvegért, hát remélem, hogy még létezik ez a sör, hát az ára legalábbis azt mutatja, mert legalább egy üveg sörért körülbelül 25 000 forintot fizettek, legalábbis ezt írja az írás. Hát meglátjuk, hogy mi lesz majd a jövő héten.

0: Jövő héten is.
1: Matiné, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Matiné, jövő szombaton is 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral.
2: A DJ gonna make you sweat.

0: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Tétósó.

csak ismert és kedvelt dalokat hallhat. A poptalisztja.hu-val még a nyár is forró.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

Figyelem, figyelem! Utolsó figyelmeztetés! Megkérjük a Power Media Group társaság poptarisznye.hu nyári turnusának utasait, fáradjanak a check-in pultokhoz, ahol ezekben a pillanatokban kezdődik a beszállítás. A járaton egy időutazás veszi kezdetét, melynek keretein belül elröpítjük Önt az elmúlt idők nyarainak helyszínére. Köszönjük figyelmüket, és kellemes utazást kívánunk! This is your musical

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák!

0: Zeneverzum.
1: Csillan a tükörgöm fénye.
0: Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene.
1: Igen, ő Misi.
2: Legyen újra buli a szombat este Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

Figyelem, figyelem! Utolsó figyelmeztetés! Megkérjük a Power Media Group társaság poptarisznye.hu nyári turnusának utasait, fáradjanak a check-in pultokhoz, ahol ezekben a pillanatokban kezdődik a beszállítás. A járaton egy időutazás veszi kezdetét, melynek keretein belül elröpítjük Önt az elmúlt idők nyarainak helyszínére. Köszönjük figyelmüket, és kellemes utazást kívánunk!

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között
1: Simon Ildikóval és Kun István.

0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtalisznya.hu.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsár Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.
2: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: mivel önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on the moonlight. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

Bétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Bétósó.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák!

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
2: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n. Go, go, bye.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: This is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula race on a hot Sunday.
1: Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gólt-otó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, öcsd magadra! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Kezdődjön a két órás zenei kikapcsolódás, veszünk el a dallamvilágok bűvöletében.
0: Két óra totális zenemenet. A stúdióban és a lemezjátszóknál DJ Hudák, azaz Hudák Misi.
1: Indul a Zeneverzum, itt a poptarisznya.hu-n.

Hölgyek, urak, zene verzum 15. Hát igen, ismét elment valaki, aki a szívemnek kedves. Hölgyek, urak, a héten itt hagyta a földi porhüvelyét. Sinéad O'Connor. Az egyik jön, a másik megy.

nagy segítségem volt. Mi már csak ilyenek vagyunk egymásnak. Egymás mankói. Na hadd nézzem, ki van még itt.

Mondom nektek én. Végre mondhatom. Bocsássatok meg, a nyáron egy picit elfoglalt vagyok. Amúgy egész évben.

Ha legalább 30-szor odaírjátok, hogy maradj, akkor 10 után is folytatom egy picit. Valameddig. Na tessék!

Na, van már néhány, maradj! We'll be right back.

ahogy érzitek. És tudatjátok velem, 32-ig is el tudok menni. Ha nem, megyek ki magas ágyás locsolni. Ugye meséltem már róluk. Nincs elég hobbim. Minden az.

nemrégiben itt voltak. Csomó emberrel beszéltem, aki kín volt. És azt mondták, hogy hűha. Vannak ilyen élmények. Szerintem ilyen volt a Somogyi Volkswagen nyár is.

gyönyörű szépek. Reikivel foglalkozol? Hallottál róla? Mi lakik bennünk? Mire vagyunk képesek?

20 percük van vissza. 22:00-ig. Na lesz 30, maradj! Vagy Gombos Tomi menti meg.

program volt, akkor nem. Vagy el tudtuk űzni. Ez nem csak szerencse.

este simuló ruhában. House music. Nekem ezek azok a dalok,

Vagyok elő szombat este. Próbálom hevíteni benned a vért, a vér hőmérsékletét. House music. Figyelj! Füled milyen?

engem, én téged. Ha lemerülsz, tudod, hova fordulj.

Na sokadik nyaram. Kicsit olyan vagyok, mint az indián. Sok szép nyarat megértem.

Ne hagyd ki egyetlen egy percét sem. Én búcsúzom tőled, és tőle is. Sose felejtsétek, hogy egyedülállóak vagyunk. Egyedi, és megismételhetetlenek. Belőled és belőlem csak egy van. Hogy éppen hol tartózkodsz a zeneverzum melyik felén, szinte mindegy. Majd meglátod és megérted. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál velem.

0: Angyalok hallgassák minden további koncertedet, Sinéad O'Connor. Isten áldjon mindenkit, nyugodalmas jó éjszakát, sziasztok!
1: Ez volt a két órás zenei feltöltődés testnek és léleknek, azaz a Zeneverzum Budák Misivel.
2: Tartsatok velünk a jövő héten is, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóké, fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: műsorban Kis Zoltán Zéro numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Sun Mystica, Zero, zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on the moonlight. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Beethoven Show. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Beethoven Show. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.

Hotel California megint szól. Védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: máshol nem játsszák nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és slágerzenékkel.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: hallotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és slágerzenékkel.